Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
2: Uniós csúcs találkozót tartanak Brüsszelben, ma kezdődik a Margó Irodalmi Fesztivál, folytatódik a napos, hűvös idő. Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Gábor Anikó. Az európai külső határok védelmének további erősítéséről és az energiaválság kezeléséről tárgyalnak ma az Európai Uniós tagországok vezetői. Ezt Magyar Péter kormányfő közölte tegnap, mielőtt elindult Brüsszelbe. A miniszterelnök holnap reggel először tárgyal Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Ukrajna bármilyen tűzszünetre készen áll, jelentette ki Volodymyr Zelenszkij Londonban. A brit kormányfőnél tett látogatás alkalmával elmondta, hogy Nagy-Britannia újabb légvédelmi fegyvereket szállít Ukrajnának 45 millió font értékben. Közben az Európai Bizottság bejelentette, hogy az Unió több mint 2,8 milliárd eurót folyósított a kijevi kormánynak katonai beszerzésekre. 5 év után ismét érkezhetnek források Magyarországra a Norvég alaptól. Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, hogy lezárultak a tárgyalások, így több mint 92 milliárd forint támogatáshoz jutnak magyar civil szervezetek. A korábbi támogatási ciklusban az ország csaknem 78 milliárd forinttól esett el, miután az Orbán kormány elutasította, hogy független szervezetek döntsenek a pénz szétosztásáról. A hazai kis- és középvállalkozásokra 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár kamatmentesen a Ganz Ábrahám programban, jelentette be a gazdasági és energiaügyi miniszter. Kapitány István közölte, a cél, hogy ez a pénz azoknál a cégeknél hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de eddig a hiányzó forgótőke vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket. Az Erzsébetvárosi önkormányzat nem utalja át a szolidaritási hozzájárulás következő részletét, közölte a 7. kerület polgármestere. Niedermüller Péter szerint a Fidesz által az önkormányzatokra kiszabott közteher egy büntető adó. Senki sem tudta megmondani, hogy az Erzsébetváros által befizetett 2,7 milliárd forinttal melyik települést hogyan támogatták, tette hozzá. Lezárják a főváros 18. kerületének egy részét vasárnap egy második világháborús bomba hatástalanítása miatt. A korlátozások érintik az Üllői út forgalmát is. Egy hete építkezés közben került elő a szovjet romboló bomba, amit nem lehet biztonságosan elszállítani, ezért a helyszínen kell hatástalanítani. A Mohácsi csata és Buda első török megszállásának 500. évfordulója alkalmából kiállítás nyílik ma a Budapesti Történeti Múzeumban. A tárlat a másfél évszázados háborús időszakot, a Habsburg és az Oszmán Birodalom küzdelmeit mutatja be. A képzőművészeti tárgyak és régészeti leletek mellett több vizuális elem, például vetítések és digitális ábrák segítik a korszak megértését. A kiállítás április közepéig látogatható. Mától egész héten át várja a látogatókat az őszi Margó Irodalmi Fesztivál. A Nemzeti Táncszínházban díjnyertes külföldi szerzők és meghatározó magyar írók mutatják be legújabb könyveiket, esténként pedig irodalmi zenei produkciókkal készülnek a szervezők. A nyitónapon adják át az év legjobb első próza kötetes szerzőjének járó Margó díjat. A gomoly felhők mellett sok napsütés várható, északkeleten-keleten eleredhet az eső, a szél megélénkül. Napközben 14-19, késő este 1-10 fok valószínű. A pontos idő 6 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, a 100 éve született Miles Davis és John Coltrane zenei örökségét idézte meg augusztusban Salföldön a Magyar Jazz Rádiója. A háromnapos fesztiválon fellépett a Modernát Orchestra, a Coltrane Legacy, valamint az Olá Kálmán Andy Middleton Quartet. Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál, október 16-án, 17-én és 18-án, este 8 órától felvételről a Szakcsi Rádióban. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a jazzportré vendége szerda este 19 órától Jáger Bandi, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
0: Impro, jazz mozaik, csütörtökön 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazz napló.
1: Berlin Underground Jazz Laboratóriuma, a Donau 115, egy kis alaksori klub Berlin Neukölln negyedében, és a berlini free jazz szcéna egyik titkos kincse. A hely nem nagy, de különösen aktív. Minden héten több koncertet tartanak, gyakran fiatal és nemzetközi zenészek részvételével. A program sokszor kísérleti, szabad improvizációt és határfeszegető hangzásokat mutat be. A klub atmoszférája laza, művészileg mégis komoly. A közönség értő és nyitott, gyakran maguk is zenészek. Berlin zenei sokféleségének egyik fontos színhelye. Itt nem konvenciókat ünnepelnek, hanem új utakat keresnek. A Donau 115 a kreatív kockázat terepe. Ez a klub a jazz jövőjének egyik műhelye.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, az idén 100 éve született Miles Davis és John Coltrane emlékét idézte meg augusztusban Salföldön a harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál, melynek fő koncertjeit most a Szakcsi Rádióban is műsorra tűzzük. Október 16-án pénteken 20 órától a Modern Art Orchestra koncertjét hallgathatják meg, melyen Miles Davis legendás albumát, a Birth of the Cool című lemezt keltik életre. Október 17-én szombaton 20 órától a jazz történet legkiemelkedőbb szaxofon művésze előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Október 18-án vasárnap 20 órától a kiváló amerikai szaxofon művész Andy Middleton és az Olá Kálmán Quartet koncertjét tűzzük műsorra. Éljük át újra a Salföldi Jazz Fesztivál koncertjeit október 16-án, 17-én és 18-án este 8 órától a Szakcsi Rádióban. Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Jáger Bandi, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: A londoni jazz élet dobogó szíve a Ronnie Scott Jazz Club, amely 1959 óta működik a Soho szívében. Ronnie Scott szaxofonos alapította az amerikai jazz szellemében. A klub gyorsan kultikus helyé vált Európában. Miles Davis, Nina Simone, Chet Baker és Wynton Marsalis is fellépett itt. Az élő zene mellett a programokat jam sessionök, humor és spontaneitás jellemzi. A brit jazz széna kult szereplői is rendszeresen játszanak a klubban, melynek hangzása és belső tere is ikonikus, vörös fény, sűrű atmoszféra. 2009-ben a klubot felújították, de karaktere megmaradt. Ronnie Scott ma is a világ egyik legismertebb jazz helyszíne. A jazz Londonban itt él leginkább.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Megtette az első lépést, most a nagy közönség előtt is bizonyíthat a 18 éves jazz zongora művész és zeneszerző Vajda Attila. The First Step címmel megjelent szerzői albumát ugyanis első alkalommal hallhatja a közönség október 29-én Budapest Központi Jazz Klubjában. A többszörösen díjazott fiatal tehetség saját kvartett formációjának tagjaival, Olá Kálmán Juniorral, Suke Sándorral és Rigó Gáborral lép színpadra. Jazz, rock, klasszikus és népzenei elemek, ezek mind együtt jellemzik a 2022-ben alapított négyesi Barnabás kvartett izgalmas hangzásvilágát. A formáció november 4-én a Főváros Modern Jazz Klubjában mutathatja meg a közönségnek, hogy miként értelmezik ők az improvizációt. Vérbeli jazz forgatak Szegeden. Két nap, 6 fellépő Magyarország egyik legizgalmasabb jazz program sorozatán. November 6-án és 7-én kerül megrendezésre a Jazz Szeged 2026, mely a műfaj legfinomabb árnyalatát sorakoztatja fel. Az első napon fellép Orbai Lilla, a Coltrane Legacy, valamint a New Fossils, majd második este az Intergeese Dés László közreműködésével a Jazz Boys, majd a Charlie Stacy trió szórakoztatja a közönséget.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, a 100 éve született Miles Davis és John Coltrane zenei örökségét idézte meg augusztusban Salföldön a Magyar Jazz Rádiója. A háromnapos fesztiválon fellépett a Modernát Orchestra, a Coltrane Legacy, valamint az Olá Kálmán Andy Middleton Quartet. Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál október 16-án, 17-én és 18-án este 8 órától felvételről a Szakcsi Rádióban. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré vendége szerda este 19 órától Jáger Bandi, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Az energia lesz az egyik kiemelt téma az uniós csúcson. Jogsértően korlátozta a tanárok sztrájkjogát az Orbán kormány. Gomoly felhős napos idő lesz ma is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Gábor Anikó. A magas energia és üzemanyagárak kezelése a legfontosabb téma a ma kezdődő uniós csúcs találkozó.

0: Magyarországon. A tagállamok vezetői egyebek mellett megvitatják a közös gázbeszerzés lehetőségét. A találkozó előtt Magyar Péter azt mondta, a kormány azon fog dolgozni, hogy Magyarország külön uniós forrásokat kapjon a határkerítés és a határvédelem megerősítéséhez. A miniszterelnök holnap reggel először tárgyal Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Az Orbán kormány jogsértően korlátozta a pedagógusok sztrájkjogát, állapította meg a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága. A tegnapi ítélet a pedagógus szakszervezetek és az érintett tanárok által indított eljárásban született, és az oktatási és gyermekügyi miniszter számolt be róla. Lannert Judit úgy fogalmazott, míg a Fidesz-KDNP kormányzása alatt az iskolák elveszítették önállóságuk jelentős részét, a tiltakozó tanárok közül pedig többeket elbocsátottak, addig a Tisza kormány a köznevelési törvény módosításával visszaadta az iskolák autonómiáját és rendezte a sztrájkjog feltételeit. A Nemzeti Pedagógus Karnak a jövőben közvetlenebb kapcsolatot kell kialakítani a tanárokkal, és hatékonyabban kell képviselnie az érdekeiket az oktatási irányítás felé, véli a szervezet alelnöke. Rázsi Botond a Kossuth Rádióban azt mondta, a köztestületnek folyamatosan meg kell újulnia, hogy alkalmazkodni tudjon a változó körülményekhez. Az alelnök Horváth Péter lemondása után ideiglenesen vette át a pedagógus kar vezetését, az új elnököt várhatóan novemberben választják meg. Küzdelem helyett a kormánnyal partnerségben kezdődhet el a közeljövőben több fővárosi fejlesztés, hangsúlyozta a főpolgármester. Karácsony Gergely példaként említette egyebek mellett a hármas metró meghosszabbítását, a diákváros megépítését, valamint a zöld területek, köztük a Népliget és a Gellért hegy megújítását. A külügyminisztérium szerint Bánki Erik kért diplomata útlevelet az óbudai korrupciós botrányban érintett Hungaszt tulajdonosának, írja a 24.hu. A fideszes politikus tagadja, hogy személyesen járt volna közben a közétkeztetéssel foglalkozó cég tulajdonosa érdekében. Az óbudai korrupciós ügy egyik kulcsfigurája azt vallotta, hogy Bánki Erik a Hungaszt csoport 50%-os csendestársa és tényleges tulajdonosa. Bánki Erik ezt határozottan tagadta. Elvárás volt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával szemben, hogy Balási Gyula cégével kössön több 100 millió forintos kommunikációs szerződést. Barrag László, a szervezet korábbi elnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, ez volt a feltétele annak, hogy a kamara hozzájusson a szakképzéshez szükséges több milliárd forinthoz. Az interneten fellelhető adatok szerint az ő elnöksége alatt 327 milliós, idén a választások előtt alig egy hónappal pedig újabb 499 milliós szerződést kötött Balási Gyula cégével a kamara új elnöke. Végül a várható időjárásról. A gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb keleten, észak-keleten lehet eső, a szél sok felé megélénkül. Napközben 14-19, késő este 1-10 fok várható.
1: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, a 100 éve született Miles Davis és John Coltrane zenei örökségét idézte meg augusztusban Salföldön a Magyar Jazz Rádiója. A háromnapos fesztiválon fellépett a Modernát Orchestra, a Coltrane Legacy, valamint az Olá Kálmán Andy Middleton Quartet. Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál október 16-án, 17-én és 18-án este 8 órától felvételről a Szakcsi Rádióban.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré vendége szerda este 19 órától Jáger Bandi, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Chet Baker azért nagyon-nagyon fontos szerepet játszik az életemben, mert hát mind énekesként és trombitásként is fantasztikus, ahogy bánik a dalokkal, ahogy előadott, szívét, lelkét beletette, és az improvizációnak egyik nagymesterének tartom.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Bojki Tamás, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Luca című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, a 100 éve született Miles Davis és John Coltrane zenei örökségét idézte meg augusztusban Salföldön a Magyar Jazz Rádiója. A háromnapos fesztiválon fellépett a Modernát Orchestra, a Coltrane Legacy, valamint az Olá Kálmán Andy Middleton Quartet. Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál október 16-án, 17-én és 18-án este 8 órától felvételről a Szakcsi Rádióban.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Jáger Bandi, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Impro. Ez a Jazz Mozaik. Csütörtökön 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Köszöntöm a Jazz Mozaik hallgatóit, munkatársam Beisz Gábor nevében is, a mai műsor szerkesztőjét, Fellegi Lénárdot hallják. Nézzük, milyen színes elemekből rakjuk ki a kulturális műsor darabjait. Bővebben hallhatnak a Harmónia Jazz műhely által szervezett közelgő koncertekről rögvest, de szó esik vidéki és fővárosi eseményről, lemezbemutatóról és két nagyobb apparátust felvonultató fellépésről is. A Jazz Mozaik kezdetén rögtön két fellépésre is felhívom a figyelmüket. Irk Rékát kérdezem, a Harmónia Műhely Alapítvány kurátorát. Nézzük először a Lakatos Ágnes Special Zone fellépését, ami a Budapest Jazz Clubban lesz október 16-án, pénteken 20 órától. Mit érdemes róla tudni, Réka?
3: Lakatos Ágnes a Zeneakadémiának a jazz tanszékének az énektanára. Fantasztikus hangja van, egészen egyedi, és nagyon sokat improvizál. Ez a zenekar aránylag újnak mondható. Férjével, Csuhay Barna Tiborral alapították, és hát leginkább az ő szerzeményeire épülnek a dalok, ami mellett Enyedi Sugárka neve is megemlítendő, mert hogy ő írta a szövegeket. Ezúttal Pozsár Máté kifejezetten a szabad zongorajátékával fog hozzájárulni, tehát sok-sok improvizációval a zenei esthez. Ő lesz az egyik

0: tagja a kvártetnek, és még egy új taggal is bővül, aki érdekes, mert nem igazán az ő stílusokban szokott dobolni, inkább a jazz rock, amiben őt szoktuk hallgatni, Zombori Atós lesz a dobos ezúttal, és ezzel szerintem egy kicsit föl is fog borulni az a világ, amit ők képviselnek, de biztos, hogy izgalmas lesz, mert az ő zenéjük nagyon-nagyon érdekes, változó ritmusú, nagyon leleményes, ahogy összerakják a dalokat, úgyhogy biztos, hogy nem fognak unatkozni a hallgatók, és Ági nagyon jól tartja a kapcsolatot a közönséggel, elmondja, hogy mi miért van, mire épül, úgyhogy sok szeretettel várunk mindenkit pénteken a Budapest Jazz Clubban.
1: Október 16-án 20 órától kezdődik a koncert, és maradunk még a Budapest Jazz Clubnál, mert a Harmónia műhely szervezésében a Jazz Csillagvizsgáló folytatódik. Kik lesznek most a főszereplők?
0: Ez nem az én érdemem, hogy ez a Jazz Csillagvizsgáló most már szerintem 10 éve működik folyamatosan, hanem Palai Péter fejéből és Kerekes György fejéből pattant ki ez az ötlet, hogy legfiatalabbakat is bemutassák. Negyed évente egy-egy fiatal zenekar mutatkozik be, hol dobosok, hol zongoristák, énekesek, most a gitárosokon van a sor. Ez idén a 3. ilyen bemutató. És most Rímát Bálintnak a növendékei fognak fellépni nálunk hétfőn. Érdemes időben érkezni, mert teltház szokott lenni, főleg, hogy most ismert nevek, gitáros nevek érkeznek. Mindannyian játszanak aktívan zenekarokban és olyanokban is, amelyik mondjuk versenygyőztes, például most a MIPA-ban a Sharp Five-nak az egyik gitárosa, Bán Péter Rihárt fog föllépni, de mellette Pap Milán is, aki Moldovai Dorá szokott sokat zenélni, és ő is van több zenekarban is tagként jelen. És Nedvig Balambér a 3. gitáros, akit én személyesen nem ismerek, de hangfoglaló programnak az egyik győztese, úgyhogy ő eddig nem annyira jazz felé fordul, de úgy néz ki, hogy ez is fontos számára, így őt most mint jazzgitáros fogjuk hallgatni hétfőn. Drozdik Sándor, zongorista, Száz Zakariás Robert dobos és Barakonyi Bruno Bögös fogja őket kísérni.
1: Itt a Jazz Csillagvizsgáló sorozatban ugye a fiatal tehetségeké, a főszereplők kerülnek reflektorfénybe, együtt is fognak játszani, vagy csak külön-külön?
0: A gitárosok szoktak együtt játszani, biztos, hogy lesz ilyen próbálkozásuk is, és ez mindig nagyon jól szokott sikerülni, és hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy elmondjam azt, hogy ez még nem került sorra, hogy meghirdettük a Harmonia Jazz Műhely a Palai Péter díjat, amit januárban fogunk átadni, és éppen a Jazz Csillagvizsgálóban szereplő fiatal zenészek közül fogjuk kiválasztani a számunkra tetsző zenészt, akit egyrészt pénzjutalomban, másrészt pedig felléptetéssel tudjuk majd segíteni az útját, hogy minél egyszerűbb legyen a további tanulmányait folytatnia.
1: Réka, ez hogyan fog zajlani? Egyszer csak kijöttök a hírrel, vagy valamilyen eseményhez is lesz kapcsolva?
0: Az első esemény, valószínűleg ismét Palai Péter emlékének adózunk az első koncerttel januárban, akit tavaly hagyott itt minket, ő volt az alapító atyánk, és ez alkalomból fogjuk átadni neki a díjat. Remélhetőleg, hogy az ottani zenekarral is tud legalább egy számot játszani.
1: Tehát Jazz Csillagvizsgáló és a gitárosok október 19-én hétfőn 20 órától a Budapest Jazz Clubban. Azért egy picit tekintsünk a jövőbe is.
0: Éppen azon a pénteken, tehát október 23-án Elek Istvánnal fog fellépni Berkó Domonkos, aki egy előző szaxofonos csillagvizsgálón tűnt ki a többiek közül, és így hívtuk meg. Aztán november 6-án lesz a szakcsi zongora versenynek az egyik díjazottja, Mózes Bence a zenekarával. Utána még november végén lesz egy dobos jazz csillagvizsgálónk is, majd december 4-én Patoly György kvintettjével fog fellépni Deli Viki, és december közepén 11-én a magyar jazz díjasok fognak koncertet adni. Így hirtelen ennyit tudok mondani a fiatal tehetségekről.
1: Irkrékának köszönöm szépen. A Lakatos Ágnes Special Zone formációval válasszunk zenét.
0: Javaslom Lakatos Ágnes legutóbbi lemezéről, a Fox Fund. Ez abszolút jellemzi az ő zenéjüket, azt a vidám stílust, azt a vidám zenei humorérzéket, amivel ők színpadra lépnek, és a változó ritmusokat, amit ezen nagyon szépen meg lehet figyelni.
2: Oh!

0: közeljövőben megjelenik Nagyban Balázs triójának egy új albuma, méghozzá egy dupla album, hiszen több mint 100 perc a zene, és ennek lesz egy, úgy fogalmaztál előzetes beszélgetésünkön, hogy előlemez bemutatója a szülővárosodban Gödöllőn 18-án este 7 órakor a Királyi Váróban. Ez egy igen különleges album, hiszen jazz standardeket dolgoztatok fel, viszont egy teljesen újszerű hangzásban, úgyhogy kérlek, beszélj erről az albumról.
1: Igen, ezek a jazz standardek azért mondom azt, hogy újszerűen szólalnak meg, mert ugye ezeket a darabokat nagyon sokan, nagyon sokféleképpen eljátszották már, de leginkább standardszerűen. Én pedig arra gondoltam, hogy nekem még soha nem volt standard lemezem, tehát játszom standardeket mások lemezein, de olyan, hogy jazzzenészként standardeket játszok, olyan nem volt. Viszont akkor már csavarnék rajta egy nagyot a fiúkkal, Kaszás Péter és Máté Laci barátaimmal, doboknál és a basszusgitárnál, hogy a mai 21. századi hangzásvilágba szeretném áttenni ezeket a dalokat olyan formán, hogy az eredeti harmonizációt és témát is megtartom, tehát eljátszok úgy is a dalt, ahogy van, de már egy nagyon más stílusban. Például van olyan, hogy egy latin darab ilyen groove-os, nagyon hátradőlős 2-4-es groove-ban szólal meg különböző digitális effektekkel, vagy van olyan, hogy egy ballada, például a Blue in Green, az egy drum and bass formában szólal meg ilyen nagyon elektromos hangszerekkel. Elektromos dobbal vettük fel az egész lemezt, a basszusgitár nagyon különleges effekteket kapott, illetve a keyboardozás hát nagyon sok rétegben történik. Nem is azt mondom, hogy zongoristaként vagyok itt jelen, bár Horace Silvernek a Peace című számát, bár egy picit nyúltunk hozzá, meg Bill Evansnak a Time Remembered-jét, amit a TomTomban vettünk föl, azok megszólalnak akusztikusan, de a többi szám az mind, a többi 11 dal, összesen 13 track van, azok nagyon elektromos módon, teljesen reharmonizálva és újraértelmezve az egész hangulatot és stílust, a darabok mégis érvényesek, és remélem, hogy a 21. század emberének is releváns információkat tartoznak, illetve hát örök érvényük, ezért lett a címe a lemeznek Timeless Echoes, azaz időtlen vízhangok, mert ezek a gyönyörű darabok, ezek ma is ugyanolyan fontosak, mint akkor.
0: 5 vendéget is hívtál erre az albumra. Kik ők, és miért őket választottad?
1: Hölgy és úr sorrendbe megyek. Számomra a szívemben mindegyik nagyon fontos. Hölgyek közül Lucy Marcus, azaz Markus Luca énekel egy Invitation-t velünk. Aztán Fehér Adrien barátnőmet is meghívtam, kollégámat, akivel Cserháti emlékét ápoljuk idestova 20 éve, és voltunk jazz koncerteken is együtt, standardezett is. Ő énekli a Time Remembered című csodálatos Bill Evans balladát. Bill Evansnak 2 darabja is van ugye a lemezen, és ebbe a Time Remembered című darabba, amihez tényleg nem nyúltam hozzá, az szerintem nem lehet hozzányúlni, ez úgy van megírva modális világnak a jazznek az egyik legcsodálatosabb balladája. Ide hívtam Molnár Sanyit szaxofonozni. Az ő tenorozása az nekem az egyik nagy kincs itt az országban. Nagyon sok jó tenoros van, és most tudnék sorolni még nagyon komoly tenorosokat. Például a másik nagy tenoros, akit pedig egy őrült ötletre hívtam. Tony Lakatos játszik velünk egy olyan darabban, aminek az lett a cím, hogy Memories Running Into Parallel, azaz az emlékek párhuzamosan futnak, mert ilyen álló harmoniás groove-ra 8 standardet fűztem föl, és Kaszás Peti barátom, aki a doboknál ül, énekli az egyik verszakot, és mikor egy másik standardbe bekezd, akkor az előző standardnek a második verszakát énekli Farkas Zsófi, akit Sophy Cairo néven ismer a világ. És ez egy nagyon különleges lemez, mert én verset is mondok rajta, ilyen Open Words-ben, József Attilának a késős iratójának egy angol verzióját, John Székely fordításában, az egyik groove-ra, amit édesanyám emlékére tettem fel a lemezre. Hozzákötődő sztori van ezzel kapcsolatban, a Green Dolphin Street című standardhez mondom ezt a verset, illetve van egy rappem is, elképesztő, de rappelek az egyik számba, amit pedig Vinant Gabi emlékére alkottunk meg a lemezen, a What Are You Doing The Rest Of Your Life című dar.
0: Konkretizáljunk egy kicsit a koncerttel kapcsolatban. Itt csak Lucy Marcus lesz jelen a közreműködők közül. Ő akkor esetleg több dalt is fog énekelni?
1: Nagyon jó következtetés, igen. Az énekes dalokat egyébként nem tudjuk másképp megcsinálni. Lucy elvállalta, hogy Fehér Adri dalát és Farkas Zsófi dalát is elénekli, ami egy külön köszönetnek és egy nagyon fantasztikus dolog, hogy ő ezt meg tudja csinálni. Tehát a Time Remembered-t is énekelni fogja, az Invitation az ő dala volt eredetileg, és ebben a Memories Running Into Parallel című dalban is. Hát vagy a Kaszás Petivel, ha őt rá tudom venni, hogy a dob mögül énekeljen, vagy velem kénytelen leszek én elénekelni, mert szeretném ezt a furcsaságot, ezt a különleges dolgot, hogy egyszerre két standard szól 8 standard. Sanderen keresztül ezt bemutatni. Ő lesz, és hát egy picit halkan jegyzem meg, mert hát végül is rádióban vagyunk, tehát mindenki hallani fogja, de hogy ott van nekünk egy fantasztikus szervezőnk, Csányi Pisti, aki pedig megkértem, hogy tenorozzon azokban a dalokban, amiben tenorozik Tony, illetve Molnár Sanyi, de ez meglepetés, ezt nem mondhatom el, ez majd ott kiderül.
0: Mivel ilyen nagyon hosszú a lemez, ha esetleg minden játszátok, akkor ez egy nagyon maratoni koncert lesz.
1: Remélem, hogy rövid szünetet csinálunk. A Gödöllői Királyi Váróban két szedben szoktak játszani a zenekarok, mivel hogy ez egy 106 perces anyag, ezért azt kell csináljam 6 és 7 dal, hogy nagyon rövid szünetet tartani, és pörgetni a konfok. Én el szoktam ezt rontani, hogy nagyon belemegyek a nagyon a sztorikba, és ez nagyon hosszú szokott lenni a koncert. Most ígérem, hogy ezt nagyon rövidre veszem, és egy-két információ után már szól is a következő dal. Egy nagy sokkot kapnak az emberek, már ilyen zenei sokkot, pozitív értelemben remélem, mert sok lesz az anyag, de az nagyon változatos. Szóval nagyon színes, mindegyik darab másképp állt hozzá a sztenderekhez.
0: Most beharangozónak én szerintem Lucy Marcus dalát hallgassuk. Jó. Mi is volt az?
1: Az Invitation című dalt játsza, ezt ilyen 12/8-osan játsszuk, és hú, ilyen nagyon furcsa electric lead szóló lesz benne, és a basszusgitára is olyan effektet tettünk, ami szerintem el sem jutunk odáig, mert nagyon hosszú a dal, 10 perces szerintem, de Lucy jelenléte a stúdióban is elképesztő volt, olyan energiát hozott, amit remélem majd a koncerten is fognak a nézők érezni.
0: És akkor várunk mindenki 18-án vasárnap este 7 órakor Gödöllőre a Királyi Váróba.

0: október 15-én csütörtökön este 8 órakor a Budapest Jazz Clubban lesz a Bágyi Balázs New Quartet új albumának, a Diversity című albumnak a bemutató koncertje. Természetesen Bágyi Balázs zeneszerző dobossal, zenekarvezetővel beszélgetünk. Ez a cím ugye azt jelenti magyarul, hogy változatosság. Az eddigi lemezeid elsősorban egy konkrét téma köré épültek, hát ez viszont azt feltételezi, hogy itt sokféle téma van, vagy esetleg a jazznek sokféle ágába kóstoltatok bele.
1: Igen, hát a zene az sokszínű lett ezen az albumon, és mégis a rendező elv az egy egységes gondolat. Arról van szó itt a Diversity esetében, hogy mindazoknak a különböző kulturális hatásoknak, amik értek bennünket az elmúlt mondjuk 10 évben az utazásaink során, mint zenekart, azoknak az emlék lenyomatai, illetve a zenei inspirációi megjelennek, tehát itt beszédes számcímek is vannak, mint például a Northern Breeze, ami egy 2 évvel ezelőtti észtországi, tallini utazásra emlékeztet bennünket, ahogy ott álltunk a tengerparton, és néztük, hogy mennek hát a kompok Finnországba. Tehát például ilyen konkrét dolgok, vagy van a Mexican Memories című dal, ami egy ilyen kedves melódia egy mexikói utazáshoz kapcsolódik, és sok-sok ilyen. Igyekeztünk ezeket megörökíteni, és ebből lett ez a sokszínűség, ami földrajzi, meg kulturális sokszínűséget próbál elénk tárni.
0: Tehát akkor a zene maga az a megszokott Bágyi Balázs stílus, és talán azért, ahol jártok, azért annak az országnak a hangulata is érződik ezeken a szerzeményeken.
1: Igen, így van. Ugye a stílus, meg a játékmód az ugye sajátosan a nyugvártetes, de egy picit a dallamvilág talán az adja ki ezt a sokszínűséget.
0: Említsük meg a tagokat rendkedvéért, gondolom, hogy nincs változás.
1: Természetesen a Bágyi Balázs New Quartet az eredeti felállásban, tehát Szoszó Lakatos Sándor szaxofonozik, Olá Dezső zongorázik, Olá Péter pedig nagybőgön lesz hallható.
0: Eddig talán megszokhattuk, hogy van fizikai példány, nem tudom, most is lesz?
1: Most a lemezbemutató nem lesz, később készül majd pár ilyen promóciós példány, de ami fontos, és erre koncentráltunk igazából a kiadóval, a TomTom Recordzal, az az, hogy 16-án, tehát a lemezbemutatót követő másnap megjelenik az online térben, Spotify-on és a hasonló stream oldalakon a lemez.
0: A koncertről még beszéljünk egy kicsit, hiszen itt kétszettes előadások szoktak lenni. A teljes album az lefedi ezt, tehát olyan hosszúak ezek a számok, hiszen még nem hallhattam őket, mert nem jelent meg.
1: Nagyon jó a kérdés, tehát a Diversity a koncert első felébe fog lemenni, és akkor a második felébe meg az egyen régebben tavaly megjelent Encore című lemezanyagot fogjuk játszani. Mind a két anyag kb. Egy olyan 45 percet tesz ki.
0: Kicsit beszéljünk a jövőről, mik a tervek?
1: Hát most pont benne vagyunk egy koncertsorozatban az új anyag kapcsán, de egyébként is hosszabb előkészítés folyamányaként lett egy ilyen sorozatunk, hogy 4 főváros, 4 koncert, és ebből 2 koncert már megvalósult. A prágait a Jazz Dogban játszottunk, illetve a pozsonyi, itt a Jazz Ticotban játszottunk. Ezek mind a Liszt intézetes szervezések voltak és meghívások. Aztán pont az adás időpontjában játszunk a Collegium Hungaricumban Bécsben, és ugye a 4. koncert lesz ez a bizonyos lemezbemutató BJC-ben, amiről most szó van. Ezek itt a mostani történések.
0: Kezd csinálónak, mit mutassunk a hallgatóknak az új albumról?
1: Hát én mindenképpen akkor a Northern Breeze-t ajánlom, amiről az előbb is beszéltem, meg azt mondták a fiúk, hogy ez a legszebb. És akkor várunk mindenkit szeretettel október 15-én 20 órakor a Budapest Jazz Clubban a lemezbemutatóra.

0: Október 15-én csütörtökön 19 órától az Ötvös 10 művelődési házban különleges fellépés lesz, Budapest Jazz Orchestra Club, a Big Band története. Kolman Gábort kérdezem, a formáció vezetőjét. Én úgy emlékszem, hogy korábban erről a sorozatról átfogólag már ejtettél pár szót, de kérlek szépen, hogy elevenítsük fel, hogy mi alapján válogattok ilyenkor.
1: Így van, egy fontos dolgot ki kell emelni, hogy tulajdonképpen ez az előadás Friedrich Károly köré koncentrál, hiszen ő az, aki meghatározza ilyenkor a műsort. Természetesen maga az a szó, hogy Big Band történet, ez túl tág, tehát el kell valahogy helyeznünk egy bizonyos időszakot. Én azt mondanám, hogy a swing vége és a mainstream közepe az a sáv, amit ez az előadás át fog ölelni, de hát természetesen pontosan ebből adódóan ennek a műfajnak a kezdeti szakaszából a legnagyobb alakok megjelenítésére törekszik majd a Budapest Jazz Orchestra.
0: Ezért is nincsen számozás, gondolom, hogy azért nem úgy merítettek, hogy teljesen kronológiai sorrend legyen.
1: Hát alapvetően négy részre osztottuk ezt az előadást, és természetesen, mint minden ilyen esetben, végtelen sok jó kompozíció van, és előadó, aki sorra kerülhetne. Ilyenkor az ember szelektál, tehát itt most erősen letettük a voksunkat a két nagy zenekar mellett, ami ugye a Duke Ellington Big Band, ami még a klasszikus zene és a jazz határán mozgott, illetve a korábbi zenekarok közül Benny Goodman lesz az, és Glenn Miller, aki még megjelenítésre kerül. Ők igazi sztárok voltak a maguk korában, tehát megkockáztatom, hogy a mai popsztárokkal vetekedő sikert tudhattak magukénak, de akárha a szerzők irányából közelítünk, ott is Louis Prima és Tommy Dorsey és rengeteg olyan komoly Big Bandre író ember neve merül majd fel, például Neil Hefti, aki a Count Basie Big Band egyik fő hangszerelője volt, és Sammy Nestico természetesen, akik miatt már eleve érdemes ezt az előadást meghallgatni.
0: Van közte felkonferálás? Tehát elmondjátok, hogy miért ez került be éppen a válogatásba?
1: Természetesen ezek az előadások, mivel Friedrich Károly egyik nagy erénye a jazz történet mély ismerete, avval is kiegészülnek, hogy a Karcsi minden szám előtt a legfontosabb gondolatokat a zenekarral és a kompozícióval kapcsolatban elmondja, vagy a híres előadóval, akihez tartozik egy-egy hangszerelés. Tehát, hogy olyan jazz történeti kulisszatitkok és összefüggések derülnek ki, és kerülnek napvilágra, ami szintén egy nagyon nagy erőssége ezeknek az előadásoknak.
0: Ő egyeztetett veled előzetesen, hogy a négy részbe körülbelül hogyan osszátok el ezeket a szerzeményeket?
1: A Karcsival mi nagyon-nagyon jó viszonyt tápolunk egymással, hiszen ő is soproni, én is soproni vagyok, és ez a gyökér, ez mindent felülír. Természetesen a viccet félretéve ilyenkor az történik, hogy ő egy bővebb listát elküld, és akkor én ezt egy picit szűkíthetem. Tehát kvázi kapok egy szabadsági fokot, hogy mi az, ami kimaradhat. Itt természetesen főleg a hangszerösszeállítást kell figyelembe venni, hiszen a korai big bandek nagyon nagy számban használtak klarinétokat, és ezt a zenekar arcára kell szabni, tehát olyanokat nem válogatunk, amit nem tudunk előadni, előkerülnek speciális hangszerek is, ez klarinét, stb., tehát mindent nem is tudunk megvalósítani. Egyrészt van ez is, másrészt meg maga a műsor tematika, hogy ez az egész valahova építkezzen, és valamilyen hangulatokat jelenítsen meg, és bizonyos dolgok semmiképpen nem maradjanak ki.
0: Amikor legutoljára beszélgettünk, akkor azt kérdeztem, hogy hogy fog elférni a Big Band. Erre most már tudsz választ adni, az Ötvös 10 művelődési háznak nem olyan nagy a színpada.
1: Igen, ez most a fenti kamarateremben van, és pontosan azzal a célzattal, hogy az mindig egy álomszerű állapot, amikor akusztikusan tudunk játszani, de ezt akármilyen teremben nem lehet megtenni, tehát nem fogunk erősítést használni, csak a leges-leges legszükségesebb dolgokhoz, és nem lesz olyan módon bemikrofonozva a zenekar, ahogy egy nagy színpados koncerten ez történik, vagy egy rosszabb akusztikájú teremben. Így a Budapest Jazz Orchestra azon a hangján tud majd megszólalni, amit semmi nem változtat meg, tehát az eredeti, a zenekarra leginkább jellemző hangzásvilág lesz, amit kapunk majd ebben a teremben, és ez is egyébként egy harmadik olyan szempont, amit érdemes kiemelni ebben a koncertsorozatban.
0: Gábor, a mostani részben neked van kedvenced, akár témát, akár szerzőt tekintve?
1: Mindenképpen van. Én egy picit elfogult vagyok a Count Basie Big Band-del, mert annak idején én nagyon sokat hallgattam, de a Lil Darlin az egy olyan szám, ami egész életemben végigkísér, vagy vezénylem, vagy játszom, és én azt gondolom, hogy az egyik legcsodálatosabb kompozíció, amit Big Bandre írtak. Illetve van egy standard, amit el fogunk játszani, és ezt megmondom őszintén, hogy ezt az arrangot én sem ismertem. Ez is egy Count Basie előadás, és pár egy emblematikus lemezen van, de valahogy azt én nem hallgattam eleget úgy, hogy megragadjon az emlékezetemben. Az April in Paris, ez egy nagyon szeretett standard nekem, és ez egy kifejezetten zseniális előadás, ahogy itt most el fog hangozni, mármint a hangszerelés tekintetében.
0: Mielőtt rákérdeznék, hogy mi legyen az a zene, amit a hallgatóink elé tárunk, megkérdezem, hogy van-e a Budapest Jazz Orchestrának a közeljövőben olyan feladata, amit mindenképpen szeretnél említeni, illetve mikor megy tovább ez a sorozat?
1: Ez a sorozat novemberben és decemberben is folytatódik az 5-ös 10-ben. Minden kedves érdeklődőt arra kérek, hogy a Facebook oldalunkat és a weboldalunkat kísérje fokozott figyelemmel, mert most visszatérünk a budapesti koncerttermekbe. A következő koncert itt az 5-ös 10-ben Berki Tamással lesz. Berki Tamás most 80 éves, a magyarországi vokális jazz legkiemelkedőbb alakjai közül való, és hát nagy szerencsére még aktív, így egy nagyon különleges koncertre készülünk vele, illetve az 5-ös 10, mint helyszín megtisztelt minket azzal, hogy az évvégi a kerületnek szóló ingyenes koncertjüket a Budapest Jazz Orchestra adhatja majd, ez egy ízig-vérig karácsonyi program lesz, és itt Szulák Andrea lesz majd a szólista.
0: Akkor most kérdezem, hogy mi legyen a zene, amit hallgatunk a beszélgetés után?
1: Hogyha én erről a koncertről választhatok, mert ezt mi nem játsszuk, nem rögzítettük, de a Sing, Sing, Sing, a Benny Goodman, Louis Prima, én azt javasolnám, Sing, Sing, Sing.

0: Október 17-én a Jókai Klubban lép fel Hajdu Klára kvártetjével és Szakonyi Milánnal, ugyanis a Nostalgia című albumotokkal foglalkoztok. Hajdu Klárát kérdezem, méghozzá azért kérem, hogy egy picit menjünk visszább, mert tudom, hogy ezzel az albummal már többször voltatok külföldön is.
1: Igen, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy utaztathatjuk úgymond, mert most már azért elég sok helyre jutottunk vele, és ami a szívünk csücske volt, az a mexikói turné, ami márciusban volt, és hatalmas sikert arattunk a 4 koncertünkkel, úgyhogy azt gondolom, hogy igazán nemzetközi lett ez az anyag, és sokszínű, és pontosan emiatt voltak rá annyira kíváncsiak, de hozzáteszem, hogy mindig a magyar daloknak volt a legnagyobb sikere, egyszerűen imádták a magyar nyelvet, és mindig megkérdezték koncert után, hogy miről szólnak ezek a dalok.
0: Ráadásul ez egy díjnyertes album is, ugye? Tehát kaptatok elismerést érte?
1: Igen, közvetlenül azután, ahogy hazaértünk, én kaptam egy hívást, hogy mi nyertük a Fonogram díjat, és az év hazai jazz album a kategóriában lett a győztes a Nostalgia.
0: És nem csak Mexikóban voltatok vele.
1: Igen, ez egy kicsit ilyen időcsavar, hogy amikor még beszélgetünk, akkor éppen még nem, de hogy Bukarestbe fogunk most utazni, és amikor ez az adás már hallható, addigra már visszaérünk. A Magyar Jazznapokra utazunk Bukarestbe, a Liszt intézet felkérésére, úgyhogy ott is egy jazzklubban bemutatkozik ez az anyag.
0: Azt említettem, hogy Szakonyi Milán is közreműködik az albumon. Kérlek, mondd el, hogy hány track került rá, most már nyilván bejátszottátok, tehát sok koncertet is adtatok vele. Hogyan fogadja a közönség?
1: Nagyon szeretik, és többnyire azért is, mert nyilván főleg Milánnal írtuk a dalokat, vagy vele hangszereltünk át bizonyos más dalokat, mint például Johnny Mitchelltől a Both Sides Now, vagy én meghangszereltem, illetve én megzenésítettem, és Milánnal hangszereltük a Szabó Magda Hinni című versét, úgyhogy eléggé nyilván hozzám köthetőek ezek a dalok, vagy azok, amiket már nagyon régen szerettem volna lemezre venni, mint például Victoria Tolstoytól a South, és az ő szerzőtársát, Jakob Korszont meg is kértük, hogy adja kölcsön nekünk ezt a dalt, és hát amiatt már hozzám kötődnek ezek a régi dalok, ezért nagyon személyesek, és az újak is, amiket írtunk szintén. Úgy érzem, hogy egy ilyen betekintést kapnak az emberek az én és a Milán világába, de nem szeretném kihagyni ugye a zenekar többi tagját, aki pedig szintén felöltözteti ezeket a dalokat, és Cseke Gábor ebben nagy segítségünkre volt. Van olyan darab, amit együtt írtunk, vagy együtt fejeztünk be, inkább így fogalmaznám. És hát ugye Sós Márton és Richter Ambrus is nagyon szépen kicsinosítja ezeket a dalokat a saját világával, úgyhogy igazából nem csak belőlem vagy belőlünk kapnak ízelítőt az emberek, és a mi világunkból, gondolatainkból, hanem így ezáltal a többiek világából is, úgyhogy ez egy ilyen, nem tudom, valahogy úgy érzem, hogy ez most egy nagyon szerencsés együttállás, ez az ötös.
0: És azóta is dolgoztok tovább. Vannak új szerzemények?
1: Igen, vannak, és egyébként a Milánnal mi most már a 10. éve, hogy együtt alkotunk, énekelünk, úgyhogy ennek lesz egy jubileumi koncertje is majd november 28-án a Pannonia stúdióban, ami egy különleges helyszín, ugyanis gyermekkorunk nagy meséi, épp a most 40 éves macskafogó is ott készült el, úgyhogy mi nagyon szeretjük ezt a helyet, és a Nostalgia című lemez is ott készült egyébként, és innen jött az ötlet, hogy ott tartsunk egy koncertet, ahova nagyon ritkán jut be közönség, úgyhogy ez egy nagyon különleges alkalom. Nem csak emiatt, de amiatt is szeretünk a Milánnal így együtt alkotni, mert ez egy nagyon különleges, kicsit hobbi is nekünk, hogy olyankor, mert mi egész nap szinte együtt vagyunk, vállalkozóként otthonról dolgozunk, és olyankor, amikor zenélünk, akkor egy kicsit kiszakadunk a mindennapokból, és így lehet varázsolni. Úgyhogy mi nagyon szeretjük ezt a közös alkotást, és hát az adventet sem hagyjuk ki, mert mindig szeretik az emberek, ha megyünk karácsony környékén, és megajándékozzuk őket koncertekkel, úgyhogy majd adventi dátumokra is lehet számítani.
0: És fölvillantottad már, hogy lesz a Pannonia filmstúdióban ez a különleges 10 éves koncert. Erre azért még egy picit várni kell?
1: Erre még egy kicsit igen, az november végén lesz, és utána következik majd nyilván az első adventi vasárnaptól az adventi turné, úgyhogy még előtte egyébként lesz egy Nostalgia is novemberben, hogyha valaki most nem tudná eljönni a Jókai Klubba, akkor az Erzsébet-ligeti színházban is találkozhatunk novemberben.
0: Tehát még egyszer október 17-e, Jókai Klub, és 19 óra a koncert kezd.
1: Így van.
0: arra kérlek, Klára, hogy mondj egy számot, amit választasz, hogy akár a lemezről, hát az újak közül még nem fogsz tudni mondani.
1: A legeslegújabbak közül még nem, meg egyébként nem is tudom, hogy ebből idén mi kerül majd nyilvánosságra, mert azért most éppen van elég bőséggel, mert a nosztalgia is még úgy érzem, hogy még ma is van, aki rácsodálkozik, hogy ez milyen új és milyen jó dalok vannak rajta, úgyhogy tavaly jelent meg, úgyhogy igazából ez úgy látom, hogy a socialben még így pörög. Szóval én inkább a nosztalgiáról mondanék akkor egy olyan dalt, amit a Milánnal írtunk, legyen mondjuk a Timeless.

0: Szeptember végén indult a Budapest Music Centerben a Modern Art Orchestra teljes apparátusát mozgató őszi koncertsorozata Mao Meets the Masters címmel. Ebben a zenekarhoz szorosan kötődő alkotók egy-egy meghatározó nemzetközi mestervilágával lépnek párbeszédbe, akkor a formáció vezetője Fekete Kovács Kornél Bob Brookmeyer kompozícióival állította párba az övéit. Most Szabó Illés gitáros Pat Metheny-t választotta, mint ikont. Brookmeyerről elmondható, hogy a big band és alapvetően a nagyzenekari hangszerelés anyanyelve volt. Mi a helyzet Metheny-vel? Itt jössz képbe te? Kérdezem Szabó Illést. A Magyar Jazz Szövetség 2021-es big band zeneszerző versenyének győztese vagy.
1: Alapvetően szerintem azért a Metheny zenéjére nagyon jellemző a elég komoly megkomponáltság, nagyon sok rétegű zene, eléggé monumentális is sokszor, szóval annyira nem áll távol a big band zenétől, mint elsőre akár tűnne. Úgyhogy nagyon jól és könnyen átültethető. Nyilván nem a teljes repertoár, de vannak bizonyos darabok, amik nagyon jól működnek ilyen szempontból. Igazából én ezen a zenén keresztül tulajdonképpen kezdtem el megtanulni a big band hangszerelést, még 2016-ban vagy 2017-ben álltam neki ennek, és pont az első hangszereléseimet már a Mao játszotta, mert volt 2018-ban egy Metheny életmű koncertjük, és akkor ott már talán 3 vagy 4 hangszerelésemet eljátszották. Szóval igazából ez a bázis már megvolt, és akkor erre tudtunk most építeni.
0: Illés, segíts nekünk, ez most mit jelent, hogy a te szerzeményeid szólalnak meg és Metheny általad készített nagyzenekari változatai?
1: Igen, 3-3 megoszlásban, 3 Metheny kompozíció, big band átirata és 3 saját számom, amit ezekkel kvázi párba állítottam, vagy amin olyan hatások érezhetőek, vagy az a zenei világ, ami ezzel együtt működik.
0: Talán azzal kellett volna kezdenem, hogy mit jelent neked Metheny, az ő munkássága, miért őt választottad?
1: Részben emiatt, amit már korábban elmondtam, tehát, hogy én ezzel már korábban foglalkoztam. Hozzátartozik az, hogy amikor ezeket a hangszereléseket elkezdtem írni, elkezdtem egyáltalán big band hangszerelésekkel foglalkozni, akkor éppen egy elég súlyos egészségi és mindenfajta mélyponton voltam, és ez kicsit ilyen terápiai jellegű volt nekem ez az egész, és kerestem valami olyan zenét, ami arra emlékeztetett, amikor még a zene az nem versengés volt, meg nem kötelesség, meg nem megélhetés, meg ilyesmi, és egyszerűen nagyon természetesen jöttek ezek a dalok. Egyébként elég sokat gondolkoztam ezen, mert ugye nyilván már a Kornél is föltette ezt a kérdést, meg én magamtól is gondolkoztam ezen, hogy miért, és az is benne van ebben az egészben, erre csak most jöttem rá, hogy az egyike az utolsó olyan zenéknek, amiket még mondhatni így analóg módon ismertem meg, vagy barátokon keresztül, szóval nem valami algoritmus hozta elém, hanem egy barátom a kezemben nyomott egy lemezt, hogy ezt hallgass meg, és ez mennyire jó zene, és igazából arról a 3 lemezről válogattam, amit még 17 vagy 18 éves koromban így tulajdonképpen elég sűrű egymás utánban megismertem. Tehát az első Road to You című koncertlemez, ez volt az első, amit egy barátomtól kaptam, és utána pedig a Gödöllői Könyvtárba találtam még 2 lemezt. Az egyik a 99-2000 című trió lemez, és aztán a Speaking of Now című lemez, ami Richard Bonával közös.
0: Részint meg is válaszoltad a következő kérdésemet, mert Metheny munkásságáról elmondható, hogy nagyon sokszínű. Tehát azon kívül, hogy a lírai dallamosság az jellemző rá, de a groove központú gondolkodás is, hogy mi alapján választottad ezeket a felvételeket, és akkor most már csak arra kell rákérdeznem, hogy hogyan szűkítetted konkrétan az adott lemezekről a témacímeket.
1: Hát igazából ez volt a legnehezebb az egészben, mert amúgy is hajlamos vagyok erre, hogy túltermelés és utána szelektálás, de itt nagyon-nagyon nehéz volt szelektálni, mert annyi sok jó zene van, meg sok jó lemez van, úgyhogy én egyszerűen ezt a 3 lemezt választottam, ami nekem az első is legerősebb hatás volt. A Road to You-ról a Have You Heard című szám, ami ugye a nyitó száma a lemeznek, tehát tulajdonképpen ez volt az első szám, amit tőle hallottam. A 99-2000 lemez az ugye az egy trió lemez, inkább mainstream jazz, swing alapú számok nagyrészt, és erről választottam egyet. A What Do You Want című számot, ami egy rhythm change, ugye, ami a blues mellett a jazznek az egyik legtöbbet használt formája. És aztán a harmadik az pedig a On Her Way című szám a Speaking of Now című lemezről, amit Richard Bona énekel, arról nem tudok mit mondani, tehát az egyszerűen annyira szép zene, hogy muszáj volt. Szóval az az a szám, vagy az az a hangszerelés, amit kifejezetten erre az alkalomra írtam.
0: Engedsz bennünket egy picit a kulisszák mögé? Hogy te, amikor hallgattad a Metheny-nek a kompozícióit, és tudtad, hogy mondjuk erre készülsz, akkor eleve könnyen adja magát neked az, hogy a szólamokat a fejedben összeragd, vagy mi alapján csinálod a big bandes hangszerelést?
1: Számfüggő, tehát ketté választanám a Metheny Groupot és a trió részét. A Metheny Groupnál eléggé adja magát, tehát ahogy ezt korábban is mondtam, nagyon sok rétege van ennek a zenének. Eleve muszáj megemlítenem Lyle Mace nevét, ugye, aki szerzőtárs is, meg tehát nagyon fontos része ennek az univerzumnak, és sajnos eléggé keveset emlegetett személy, szóval eleve az ő zongora voicingje is nagyon meghatározóak. Nagyon sok az ilyen kvázi fúvós szólam, ami ugye billentyűs hangszereken szólal meg, de ugye ennek a big band ráültetése az teljesen adott. Nagyon sok az énekelt szólam, ami szintén könnyen átültethető big bandre. Igazából pont a gitár része az, aminek meg kell találni a helyét, de annyira magától értetődőek ezek a számok, és annyira viszik a fület, és annyira jól meghangszereltek, jól felvettek, ezt is szeretném kihangsúlyozni, tehát nagyon jó arányban van minden, hogy nagyon adja magát. Tulajdonképpen a hangszíneket kell megtalálni a big bandben, hogy mi az, ami igazán hasonlít arra, ami a felvételben van. Szóval én nem akartam ezt ilyen nagyon egyéni irányba elvinni, egyszerűen csak szerettem volna minél inkább visszaadni azt, amit én hallottam a felvételeken. Tehát nyilván akkor van egy nagyon erős személyes filter, tehát hogy én szelektálom azokat a dolgokat, amiket én fontosnak és értékesnek hallok ebben a zenében, de nagyrészt azért igyekeztem az eredetiből minél többet megtartani. A trió felvétel az meg nyilván más, sokkal többet enged meg zeneileg, mivel ott egy bőgő, dob, gitár trióról van szó, tehát ott jobban elszabadíthattam a fantáziámat, és többet megengedhettem magamnak.
0: És hogyan választottad hozzá a te saját szerzeményeidet?
1: Hát tulajdonképpen arra jöttem közben rá, hogy szinte bármelyik szerzeményem lehetett volna ebben az egészben szereplő, mert annyira erős rám ez a hatás, hogy minden zenémben egy kicsit benne van. Szóval a big band szerzeményeimnek a nagy része az tulajdonképpen gitáron íródik eleve, tehát ezzel már van egy nagyon erős rokonság. Formában is sok szerzeményem hasonló, harmónia világban is, úgyhogy nem volt tulajdonképpen nehéz találni három olyan számot, ami ebbe a világba illeszkedik. Igazából több lett volna, de nyilván szorítkozni kellett erre a háromra. Igyekeztem úgy összeválogatni őket, hogy azért hangulatában különböző számok legyenek, és tulajdonképpen két számot igazából kifejezetten erre az alkalomra írtam. Tehát van egy, ami korábbi volt, és kicsit átalakítottam erre az alkalomra, és kettő van, ami kifejezetten erre az alkalomra íródott.
0: Megnevezed őket?
1: Igen, a Blossom című szám az egy régebbi szerzemény, és két új, az egyik a Time Thieves című szám, ami egy kicsit ez az ilyen Midwest Americana Metheny-re emlékeztető hangulatú szám, a másik pedig egy Akik tudják magyar címmel ellátott szerzemény.
0: Mit válasszunk, mit mutassunk a hallgatóknak? Metheny-től választanál valamit, bár ugye nem ebben a köntösben szólalna meg, hogyha tőle választasz, vagy inkább most a saját szerzeményeid közül mondasz egyet?
1: Saját szerzeményeim közül mondok egyet, egy egészen friss felvétel, az egyik erre az alkalomra írt számból már készült egy nagyon szép kombó felvétel, egy elég fontos projekt most, amiben benne vagyok, a Lowland nevű zenekar, és ezzel a zenekarral már felvettük ezt a számot. Ráadásul a MAU egyik szólistája, Ávéd János játszik ebben a zenekarban, és ő játsza a szaxofon szólót. Szóval akik esetleg hallják ezt az adást, és utána eljönnek a koncertre, akkor össze tudják hasonlítani, hogy szól ennek a kis és a nagy zenekari verziója.

Műsorunk végén egyéb koncertekről, a Jéderman kávézóban pénteken a Gáspár Károly trió játszik, szombaton pedig a Coltrane Legacy. A Tóth Viktor Skylark Metropolitant a BMC Opus Jazz Klubjában várják pénteken. Az Andy Shepherd trió a Világsztárok a Budapest Jazz Klubban sorozat keretén belül érkezik szombaton, és jövő hét kedden a Kamarazene tanszék és a Jazz tanszék közös koncertje lesz a Zeneakadémia Solti termében.

0: A Jazz Mozaik végén munkatársam Weisz Gábor nevében is búcsúzom, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztőt, Fellegi Lénárdot hallották.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A Szakcsi

0: Impro. Ez volt a Jazz Mozaik a Szakcsi Rádióban. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlését hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló.
2: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, a 100 éve született Miles Davis és John Coltrane zenei örökségét idézte meg augusztusban Salföldön a Magyar Jazz Rádiója. A háromnapos fesztiválon fellépett a Modernát Orchestra, a Coltrane Legacy, valamint az Olá Kálmán Andy Middleton Quartet. Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál, október 16-án, 17-én és 18-án, este 8 órától felvételről a Szakcsi Rádióban.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré vendége szerda este 19 órától Jáger Bandi, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: a Kadri Furán Trió koncertje hallható, majd ezt követően az Agostino di Giorgio Orgen Trió koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Uniós jogot sértett az Orbán kormány az embercsempészek szabadon engedésével. Bombafenyegetés miatt kiürítettek két iskolát a 15. kerületben. Délután egyre több felé kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Gábor Anikó. Az 1956-os szabadságharcra való emlékezéssel kezdődik ma az uniós csúcs találkozó Brüsszelben, közölte a miniszterelnök. Az ülés egyik fontos témája a következő 7 éves uniós költségvetés lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, a javaslat jelenlegi formájában nem elfogadható, mert más országokkal együtt hazánknak is jóval több pénzt kellene befizetnie a közös büdzsébe. Magyarország megsértette az uniós jogot azzal, hogy az Orbán kormány 2023-ban lehetővé tette a jogerősen elítélt külföldi embercsempészek idő előtti szabadon engedését, olvasható az uniós bíróság döntésében. A luxemburgi testület szerint a börtönbüntetések kitoloncolássá alakítása nem tekinthető hatékony, visszatartó erejű és arányos szankciónak. Bő 2 év alatt több mint 2500 embercsempész hagyhatta el a börtönt. 6 volt igazságügyi minisztert hallgatna meg a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. A testület Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Tuzson Bence, Varga Judit és Vastag Pál megkérdezéséről, illetve írásbeli nyilatkoztatásáról döntött. Az Orbán kormány jogsértően korlátozta a pedagógusok sztrájkjogát, állapította meg a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága. A tegnapi ítélet a pedagógus szakszervezetek és az érintett tanárok által indított eljárásban született, és Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter számolt be róla.

0: Bombafenyegetés miatt kiürítettek két iskolát a 15. kerületben. A Konyhafa általános iskola és gimnázium, valamint a Pestújhelyi általános iskola kapott fenyegető levelet, tájékoztatott a kerület polgármestere. Cserdini Németh Angéla közölte, a rendőrség átvizsgálja az épületeket, a gyerekeket két kerületi intézménybe vitték át. Decembertől már Miskolcról, Füzesabonyból és 60-ból is el lehet jutni közvetlen railjettel Bécsbe és Münchenbe, közölte Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A vonatok a nyugati országrészben már eddig is több helyen megálltak. Mától egész héten át várja a látogatókat az őszi Margó Irodalmi Fesztivál. A Nemzeti Táncszínházban díjnyertes külföldi szerzők és meghatározó magyar írók mutatják be legújabb könyveiket, esténként pedig irodalmi zenei produkciókkal készülnek a szervezők. Fellép mások mellett Háj János, Kollár Klemenc László és Spíró György. Végül a várható időjárásról. Felszakadozik a felhőzet, és délután mindenütt több órás napsütés várható. Északkeleten keleten lehet néhol eső, zápor. A szél sok felé megélénkül. Napközben 14-19, késő este 1-10 fok valószínű. A következő napokban a csípős hajnalok után kissé melegebb nappalokra készülhetünk, a keleti tájakon időnként esővel. A pontos idő 12 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: She gets too hungry for dinnerettes. She likes theater and never comes late. She never bothers with the people she hates. That's why the lady is a tramp.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: Érdekes, ám rövid utat járt be a magyar jazz történetében a Supergroup formáció, melyet Dés László szaxofonos vezetett a 70-es években. Mielőtt feloszlott volna a dimenzió, tagjai tettek egy figyelemre méltó kezdeményezést a rock és a jazzvilág közelítésére. 1981 karácsonyára Dés László és Másik János kitalálta, hogy a Marcibányi téren, fenn a nagyteremben, az esemény ünnepi hangulatának emelésére a koncertjükre elhívnak több jófülű, jókezű, improvizálni képes a rockert. Solti Jánost, Karácsony Jánost, Tátrai Tibort és Ler Istvánt. És közös műsort állítanak össze. Az alkalminak szánt rendkívül sikeres koncert után viszont mindannyian úgy gondolták, érdemes lenne ezzel a produkcióval a következő évben turnéra menni, és esetleg albumon is megjelentetni. Szót követett, végül aztán nyáron lett turné, és őszre album is. A hazai rock és jazz fanatikusok körében mindkettő jelentős sikert aratott.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel. Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, a 100 éve született Miles Davis és John Coltrane zenei örökségét idézte meg augusztusban Salföldön a Magyar Jazz Rádiója. A háromnapos fesztiválon fellépett a Modernát Orchestra, a Coltrane Legacy, valamint az Olá Kálmán Andy Middleton Quartet. Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál október 16-án, 17-én és 18-án este 8 órától felvételről a Szakcsi Rádióban. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Jáger Bandi, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Kadri Furán Trió koncertje hallható, majd ezt követően az Agostino di Giorgio Orgen Trió koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: A jazz, mint műfaj, nagyon közel áll hozzám. Sokféle formációban nagyon-nagyon régóta próbálgatom, ízlelgetem ezt a műfajt, de még mindig nem érzem azt, hogy én egy professzionális, hivatásos jazz énekes lennék, mert igazándiból annál tovább már nincsen, megítélésem szerint.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, az idén 100 éve született Miles Davis és John Coltrane emlékét idézte meg augusztusban Salföldön a harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál, melynek fő koncertjeit most a Szakcsi Rádióban is műsorra tűzzük. Október 16-án pénteken 20 órától a Modern Art Orchestra koncertjét hallgathatják meg, melyen Miles Davis legendás albumát, a Birth of the Cool című lemezt keltik életre. Október 17-én szombaton 20 órától a jazz történet legkiemelkedőbb szaxofon művésze előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Október 18-án vasárnap 20 órától a kiváló amerikai szaxofon művész Andy Middleton és az Olá Kálmán Quartet koncertjét tűzzük műsorra. Éljük át újra a salföldi jazz

0: Fesztivál koncertjeit október 16-án, 17-én és 18-án este 8 órától a Szaksi Rádióban. Ezen a héten a Szaksi Rádióban a Jazzportré vendége szerda este 19 órától Jáger Bandi, jazzzongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szaksi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szaksiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szaksi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szaksi Rádióban. Az adás első részében
1: a Kadri Furán Trió koncertje hallható, majd ezt követően az Agostino di Giorgio Orgen Trió koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szaksi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Van benne egy klasszikusabb, egy kortársabb irány, egy gondolkozósabb irány, egy megfejtősebb irány. Van benne népi irány, ami különböző népi kultúrák zenéit használja, vagy legalábbis abból építkezik. Tehát elérkeztünk oda ma, hogy a legbefogadóbb műfaj most a világban, ahhoz képest, hogy ugye belegondolunk, egy rabszolga sorban lévő nép zenéjéből indult. Tehát egy elnyomásban lévő nép zenéje több mint 100 év alatt oda jutott, hogy ő az a legbefogadóbb műfaj. Tehát gyönyörű.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Jakab Zoltán, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Szomorú zene című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Megtette az első lépést, most a nagy közönség előtt is bizonyíthat a 18 éves jazz zongora művész és zeneszerző Vajda Attila. The First Step címmel megjelent szerzői albumát ugyanis első alkalommal hallhatja a közönség október 29-én Budapest Központi Jazz Klubjában. A többszörösen díjazott fiatal tehetség saját kvartett formációjának tagjaival, Olá Kálmán Juniorral, Suke Sándorral és Rigó Gáborral lép színpadra. Jazz, rock, klasszikus és népzenei elemek, ezek mind együtt jellemzik a 2022-ben alapított négyesi Barnabás kvartett izgalmas hangzásvilágát. A formáció november 4-én a főváros Modern Jazz Klubjában mutathatja meg a közönségnek, hogy miként értelmezik ők az improvizációt. Az esten Banyó Bálinthoz, Barakonyi Brunóhoz és Fábri Adonishoz a kiváló hazai szaxofonművész és tanár Ávér János társul vendégként. Vérbeli jazz forgatak Szegeden. Két nap, 6 fellépő Magyarország egyik legizgalmasabb jazz program sorozatán. November 6-án és 7-én kerül megrendezésre a Jazz Szeged 2026, mely a műfaj legfinomabb árnyalatát sorakoztatja fel.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon.

0: a Szakcsi Rádióban. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazzport vendége szerda este 19 órától Jáger Bandi, jazzzongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Kadri Furán Trió koncertje hallható, majd ezt követően az Agostino di Giorgio Orgen Trió koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
2: Hat volt igazságügyi minisztert hallgatna meg a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottság. Azonnali béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. Holnap már sok napsütésre számíthatunk. A szerkesztő Demeti Mea, a mikrofonnál Pecz Gábor Olivér. Jó napot kívánok! Magyarország megsértette az uniós jogot azzal, hogy az Orbán kormány 2023-ban lehetővé tette a jogerősen elítélt külföldi embercsempészek idő előtti szabadon engedését, olvasható az uniós bíróság döntésében. A luxemburgi testület szerint a börtönbüntetések kitoloncolássá alakítása nem tekinthető hatékony, visszatartó erejű és arányos szankciónak. Bő két év alatt több mint 2500 embercsempész hagyhatta el a börtönt. Hat volt igazságügyi minisztert hallgatna meg a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. A testület Vastag Pál, Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Varga Judit és Tuzson Bence megkérdezéséről, illetve írásbeli nyilatkoztatásáról döntött. A bizottság elnöke, a Mi Hazánkos Torockai László szerint szükség lenne Früht Pál, a központi nyomozó főügyészség volt főügyészének meghallgatására is, de erről nem döntöttek a mai ülésen. Azonnali béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. Az ágazati szakszervezet szerint munkájuk felelősségéhez képest kirívóan alacsony az átlagbérük, amely alig haladja meg a hivatalos bérminimumot, így mindössze bruttó 460 ezer forint körül mozog. Az érdekképviselet azt szeretné elérni, hogy a kulturális dolgozók bérét a pedagógus bérekhez igazítsák. Hangsúlyozzák, a bérhelyzet súlyos szakemberhiányhoz vezetett már eddig is, és jelenleg is folyamatos a pálya elhagyás. Kész tárgyalni az oktatási költségek növekedéséről, de nem mond le az albán miniszterelnök a diáktüntetések miatt. Edi Rama hangsúlyozta, Albániában tavaly törvényes választás volt, az intézmények elleni támadásoknak és a közbiztonság veszélyeztetésének pedig nincs semmi köze a diákok jogos követeléseihez. Tiranában két napja tartanak az erőszakos demonstrációk. Az albán fővárosban fiatalok felgyújtották és téglákkal dobálták meg az oktatási minisztérium. A tiltakozók a többi közt a hiányos oktatási körülmények és a diploma utáni rossz elhelyezkedési esélyek miatt vonultak az utcára. Jól van, a két napja műtéten átesett 14. Leó pápa. A katolikus egyház fő tüdejéről egy rosszindulatú daganatot távolítottak el. Orvosai közölték, a vizsgálatok eredményei megfelelnek az elvárásoknak. A pápa gyógytorna kezelést kap és ismét dolgozik, egyelőre a kórházban. Korábbi közlések szerint várhatóan kedden hagyhatja el a Gemelli klinikát. Hamis volt a ma reggeli bombariadó a két budapesti iskolában. A 15. kerületi Konyfa általános iskola és gimnázium, valamint a Pestújhelyi általános iskola kapott fenyegetést. A rendőrség kiürítette és átvizsgálta az épületeket, de robbanó szerkezetet vagy robbanó anyagot nem talált. A Nemzeti Nyomozóiroda terrorcselekmény előkészítése miatt rendelt el nyomozást. Végül az időjárásról. Holnap már sok napsütésre számíthatunk, csak északkeleten délutántól fordulhat elő gyenge eső. A szél sok felé megélénkül. Hajnalban néhol fagyhat, de általában 1 és 6 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-18 fok várható. Hétvégén csendes őszi idő lesz, sok napsütéssel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon.
3: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: Norvégia, Svédország, Finnország és Dánia különösen erős jazz hagyományokkal bír. Főként az ESM Records által filmjelzett északi hangzás révén. A norvég Jan Garbarek szaxofonja a természet csend és tér meditációjává vált. A svéd Esbjörn Svensson trió a jazz, pop és elektronika keverékével lett világhírű. A dán jazz élet középpontja Kopenhága. Itt éltek olyan amerikai legendák is, mint Dexter Gordon vagy Ben Webster. Az északi jazz fő jellemzői melankólia, lassú építkezés, nyitott harmóniák és a folklór finom jelenléte. Itt a jazz nem kitárulkozó, hanem jóval inkább introspektív. Hömpölygő, akár egy zenei táj.
0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, a 100 éve született Miles Davis és John Coltrane zenei örökségét idézte meg augusztusban Salföldön a Magyar Jazz Rádiója. A háromnapos fesztiválon fellépett a Modernát Orchestra, a Coltrane Legacy, valamint az Olá Kálmán Andy Middleton Quartet. Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál október 16-án, 17-én és 18-án este 8 órától felvételről a Szakcsi Rádióban. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Jáger Bandi, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
0: Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Kadri Furán Trió koncertje hallható, majd ezt követően az Agostino Di Giorgio Orgen Trió koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Vannak bizonyos játékszabályok, amik hasonlóak. Azt nem mondom, hogy ugyanolyanok, de amik hasonlóak, mint egy klasszikus énekesnél, egy operaénekesnél. Viszont óriási szabadságunk van, amiről úgy alapvetően a jazz is szól. Végül is mi is viselkedhetünk, vagy játszhatunk a hangunkkal úgy, és viselkedhetünk hangszeresként bármikor. És szerintem az egy igen nagy előny vagy erény, amikor valaki tudja is ezt alkalmazni.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, a 100 éve született Miles Davis és John Coltrane zenei örökségét idézte meg augusztusban Salföldön a Magyar Jazz Rádiója. A háromnapos fesztiválon fellépett a Modernát Orchestra, a Coltrane Legacy, valamint az Olá Kálmán Andy Middleton Quartet. Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál október 16-án, 17-én és 18-án este 8 órától felvételről a Szakcsi Rádióban. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Jáger Bandi, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
0: Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Kadri Furán Trió koncertje hallható, majd ezt követően az Agostino di Giorgio Orgen Trió koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Megnéztem a névtáblát, ki lehet ez, akihez vitt Gonda Jánost.
2: Te Jézus Isten, azt láttam, hogy ismerte. Akkor ugye rádióban műsorai voltak, meg te Jézus Mária, mit fogok én evelőre? Hát ez egy nagyon nagy ember, és akkor bementünk hozzá, és hát énekeljen valamit. Hát ott a rezgető hangon elénekeltem a Summertime-ot, meg a Sixteen Tones nevű. Azt mondja, hát maga nagyon tehetséges, ő jönne nyugodtan a felvételére, látom, szereti a jazz. Mondom, én nem szeretem, össze-vissza játszanak. És akkor mondta, mindegy, jöjjön el a felvételi. És akkor elmentem, és azt mondta, ő mondta azt, hogy majd meglátja, milyen erős fertőzés a jazz.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Megtette az első lépést, most a nagy közönség előtt is bizonyíthat a 18 éves jazz zongora művész és zeneszerző Vajda Attila. The First Step címmel megjelent szerzői albumát ugyanis első alkalommal hallhatja a közönség október 29-én Budapest Központi Jazz Klubjában. Jazz, rock, klasszikus és népzenei elemek, ezek mind együtt jellemzik a 2022-ben alapított négyesi Barnabás Kvartett izgalmas hangzásvilágát. A formáció november 4-én a főváros Modern Jazz Klubjában mutathatja meg a közönségnek, hogy miként értelmezik ők az improvizációt. Az esten Banyó Bálinthoz, Barakonyi Brunóhoz és Fábri Adonishoz a kiváló hazai szakszofon művész és tanár Ávér János társul vendégként. Vérbeli jazz forgatag Szegeden. Két nap, 6 fellépő Magyarország egyik legizgalmasabb jazz program sorozatán. November 6-án és 7-én kerül megrendezésre a Jazz Szeged 2026, mely a műfaj legfinomabb árnyalatát sorakoztatja fel. Az első napon fellép Orbai Lilla, a Coltrane Legacy, valamint a New Fossils, majd második este az Intergeese Dés László közreműködésével a Jazz Boys, majd a Charlie Stacy trió szórakoztatja a közönséget.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, a 100 éve született Miles Davis és John Coltrane zenei örökségét idézte meg augusztusban Salföldön a Magyar Jazz Rádiója. A háromnapos fesztiválon fellépett a Modernát Orchestra, a Coltrane Legacy, valamint az Olá Kálmán Andy Middleton Quartet. Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál október 16-án, 17-én és 18-án este 8 órától felvételről a Szakcsi Rádióban.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré vendége szerda este 19 órától Jáger Bandi, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
3: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Kadri Furán trió koncertje hallható, majd ezt követően az Agostino di Giorgio Orgen trió koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Magyarország megsértette az uniós jogot az embercsempészek szabadon engedésével, színdarab készül karikó Katalin életéről, folytatódik a hűvös szeles idő. A szerkesztő

0: Felfüggesztették ügyészi állásából, és újabb fegyelmi eljárást indítottak a központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője Früht Pál ellen. A döntést a legfőbb ügyész jogkörében eljáró helyettes azzal indokolta, hogy a volt vezető nyilatkozataival és nyílt levelével titoktartási kötelezettséget sértett, egyoldalúan tájékoztatott, és ezzel aláásta az ügyészség függetlenségébe vetett közbizalmat. Früht Pál júniusban mondott le, szeptemberben pedig súlyos kritikákat fogalmazott meg az úgynevezett aranykonvoj ügyben a hatóság eljárásával kapcsolatban. Azonnali béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. Az ágazati szakszervezet szerint munkájuk felelősségéhez képest kirívóan alacsony az a bérük, amely alig haladja meg a hivatali minimumot, így mindössze átlagosan bruttó 460 ezer forint körül mozog. Az érdekképviselet azt szeretné elérni, hogy a kulturális dolgozók bérét a pedagógus bérekhez igazítsák. Hangsúlyozzák, a bérhelyzet súlyos szakember hiányhoz vezetett már eddig is, és jelenleg is folyamatos a pálya elhagyás. A budapesti Városháza Park lesz az 1956-os forradalom 70. évfordulóján tartott fővárosi megemlékezések központi helyszíne, jelentette be a programokat ismertetve Karácsony Gergely főpolgármester. Hangsúlyozta, pártpolitikai megosztottságtól mentes nemzeti ünnepet szeretnének teremteni. A rendezvénysorozat részeként fényfestéssel idézik fel a Sztálin szobor ledöntésének pillanatát, a budapesti hidakat lyukas zászlókkal díszítik fel. Emlékpont állítanak az egykori köztéri tömegsírok helyén, a Corvin moziban pedig tematikus filmfesztivállal várják az érdeklődőket. Udvaros Dorottya alakítja Karikó Katarint a Nobel-díjas kutatóról készülő darabban. Az előadás november 15-i premierjén az Átriumban a magyar tudós is jelen lesz. A színdarab Karikó Katalin pályájának kevésbé ismert oldalát, a sikert megelőző évtizedek küzdelmeit, kudarcait és kitartását mutatja be 2023-ban megjelent önéletrajzi könyve alapján. A darab a premier után országos turnéra indul. Fél literes primavéra ásványvizet hívott vissza a gyártó mikrobiológiai vizsgálatok után, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A termék pontos adatai a Nébih termékvisszahívás aloldalán találhatók. A hatóság azt kéri, hogy aki ilyen terméket vett, ne fogyassza el. Végül az időjárásról, holnap már sok napsütésre számíthatunk, csak északkeleten délutántól fordulhat elő gyenge eső, a szél sok felé megélénkül. Hajnalban néhol fagyhat, de általában 1 és 6 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-18 fok várható. Hétvégén csendes, őszi idő lesz, sok napsütéssel. A pontos idő 18 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: Míg az alapvetően befelé forduló Juhász Gábor jelenléte a 90-es években folyamatosan vált egyre hangsúlyosabbá, addig a nála két évvel fiatalabb Olá Kálmán szinte azonnal berobbant. Generációja legtehetségesebb jazz zongoristája még 20 éves sem volt, amikor Balázs Elemérrel és Egri Jánossal a 8. kerületben megalapították a mainstream jazz nemzetközi színvonalon játszó Trio Midnight zenekart. Olá Kálmán emellett a Tomsics Kvartett, a Kőszegi Trió és a László Attila Band meghatározó muzsikusa is volt, majd 1994-ben saját szextettet hozott létre. Zongoratudása mellett zeneszerzőként is a világ élvonalába tartozik. Különleges zenei világának fontos, stílusokon átívelő részét képezik a sajátos, a klasszikus zene és a jazz világát összefonó művei.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, az idén 100 éve született Miles Davis és John Coltrane emlékét idézte meg augusztusban Salföldön a harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál, melynek fő koncertjeit most a Szakcsi Rádióban is műsorra tűzzük. Október 16-án pénteken 20 órától a Modern Art Orchestra koncertjét hallgathatják meg, melyen Miles Davis legendás albumát, a Birth of the Cool című lemezt keltik életre. Október 17-én szombaton 20 órától a jazz történet legkiemelkedőbb szaxofon művésze előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Október 18-án vasárnap 20 órától a kiváló amerikai szaxofon művész Andy Middleton és az Olá Kálmán Quartet koncertjét tűzzük műsorra. Éljük át újra a Salföldi Jazz Fesztivál koncertjeit október 16-án, 17-én és 18-án este 8 órától a Szakcsi Rádióban. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Kadri Furán Trió koncertje hallható, majd ezt követően az Agostino Di Giorgio Orgen Trió koncertje hallható.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz Album a Szakcsi Rádióban.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
2: Megtette az első lépést, most a nagy közönség előtt is bizonyíthat a 18 éves jazz zongora művész és zeneszerző Vajda Attila. The First Step címmel megjelent szerzői albumát ugyanis első alkalommal hallhatja a közönség október 29-én Budapest Központi Jazz Klubjában. A többszörösen díjazott fiatal tehetség saját kvartett formációjának tagjaival, Olá Kálmán Juniorral, Suka Sándorral és Rigó Gáborral lép színpadra. Jazz, rock, klasszikus és népzenei elemek, ezek mind együtt jellemzik a 2022-ben alapított négyesi Barnabás kvartett izgalmas hangzásvilágát. A formáció november 4-én a főváros Modern Jazz Klubjában mutathatja meg a közönségnek, hogy miként értelmezik ők az improvizációt. Vérbeli jazz forgatag Szegeden. Két nap, 6 fellépő Magyarország egyik legizgalmasabb jazz program sorozatán. November 6-án és 7-én kerül megrendezésre a Jazz Szeged 2026, mely a műfaj legfinomabb árnyalatát sorakoztatja fel. Az első napon fellép Orbai Lilla, a Coltrane Legacy, valamint a New Fossils, majd második este az Inter Geese Dés László közreműködésével a Jazz Boys, majd a Charlie Stacy trió szórakoztatja a közönséget.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
3: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, a 100 éve született Miles Davis és John Coltrane zenei örökségét idézte meg augusztusban Salföldön a Magyar Jazz Rádiója. A háromnapos fesztiválon fellépett a Modernát Orchestra, a Coltrane Legacy, valamint az Olá Kálmán Andy Middleton Quartet. Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál október 16-án, 17-én és 18-án este 8 órától felvételről a Szakcsi Rádióban.
0: Impro. Jazz legendák. Pénteken 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.
4: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Ez a jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.
2: Kedves hallgatóink, a jazz koncertek ma esti adásának első részében a Kadri Furán Trió koncertje hallható. Közreműködik Marek Tálc és Távor Emmel.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Do you trip? Sad, sad, sad, sad, sad.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

talismán. Iscarios Barrocas. Delegarios. ¿Qué es?

0: Szóval rendben, Marek Telcs.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

She'll live out who gives it, but don't forget, they all go.

Did you double shit?

0: Kedves hallgatóink, a jazz koncertek ma esti adásának első részében a Kadri Forrend Trio koncertjét hallották. Közreműködött Marek Tálc és Távol Remmel. A felvétel az Opus Jazz Clubban készült, 2014. november 14-én.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink, a Jazz Koncertek ma esti adásának második felében az Agostino di Giorgio Orgen Trio koncertje hallható. Közreműködik Renato Kikko és Oleg Markov.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Oleg Markov on the drum.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Köszönöm szépen. Thank you.
1: Kedves hallgatóink, a jazz koncertek ma esti adásának második felében az Agostino di Giorgio Orgen Trio koncertjét hallották. Közreműködött Renato, Kikó és Oleg Markov. A felvétel a szombathelyi Vörös Sándor Színház Lamantin klubjában készült 2017. június 23-án.
2: Ez volt a jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
3: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, a 100 éve született Miles Davis és John Coltrane zenei örökségét idézte meg augusztusban Salföldön a Magyar Jazz Rádiója. A háromnapos fesztiválon fellépett a Modernát Orchestra, a Coltrane Legacy, valamint az Olá Kálmán Andy Middleton Quartet. Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál október 16-án, 17-én és 18-án este 8 órától felvételről a Szakcsi Rádióban.
2: Jazz hajnal minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Ez volt a Jazz Labor, a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Budapest Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.